0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: A különleges zenék órája.
2: Hangképcsarnok. Szerkesztők Radó László és Géczi Gábor. Új idők új dalaival és Marinéni a partörlővel.
1: Minden hétfőn délelőtt 10-től 11-ig a Civil Rádióban.
3: Greetings to the listeners. You are going to listen to a civil radio show from Budapest, Hungary. Band leader, singer and composer Tamás Berki is the doyen of the Hungarian jazz singers, was born in Budapest on May the 16th, 1946. Between 1969 and 1970,

szeretem, május idusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen. De régen, de baromi régen, úgy de régen,

jegyében születtek, május idusán, egy ország tavaszán. A bika jegyében születtem, május idusán.

ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Agyamra megyek, agyamra megyek, hogy néha ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Látom, neked is fáj, hogy az agyamból